Marisa Robles szólójával hallottuk Kurt Ditters von Dittersdorf A-dur hárfa versenyének utolsó tételét. A St. Martin in the Fields kamarazenekart Noel Mariner vezényelte. Azt írja a BKK, hogy baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi úton befelé a

Rostéri felüljáró után a buszsávban torlódásra kell készülni a Tököli úton és a Kerepesi úton befelé a Baross tér előtt. Bízom benne, hogy tudtam segíteni, és önök is segítsék egymást a közlekedésben. Joseph Weigel zenemű következik, a leghíresebb, amiből idézünk, a Svájci család című operája, ebből szól részlet, de írt számos operát, operettet, klasszikus és világi irányú, valamint egyházi zeneműveket is a zeneszerző. A második felvonásból, a Svájci családból szól ária, de Mark Padmore tenor énekel, és Graham Johnson zongorán játszik.

Joseph Weigl a Svájci család című operájából szólt ária a második felvonásból, Mark Padmore énekelt, Graham Johnson zongorán játszott. Következzen egy Johann Sebastian Bach muzsika, ezzel ér véget a mai muzsikáló reggel. Leopold Stokowski átdolgozásában halljuk, aki több mint 700 hangfelvételt készített. Wachet auf, rufst uns die Stimme korán szól a 140. kantátából.

Johann Sebastian Bach volt a zeneszerző Leopold Stokowski átiratában és vezényletével, a BBC Filharmonikus zenekarával hallottuk a 140. kantátából a korált Wachet auf, ruft uns die Stimme hangzott el. Kedves hallgatóink, köszönöm szépen a kitüntető figyelmüket, Fenlegi Lénárd volt a műsorvezető, kívánok további szép napot!